0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Bitangyó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

a 80-as. Together forever and never too fast. 90-es.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Bulizóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött. A mikrofon és a keverőpult mögött. A Celebration DJ, aka Muchacho. Bulizóna Muchachóval. A Celebration DJ-vel. A Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balaton perényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordó fafogó részfűrészszer megsebzett bronztérgyű repet sarkú bűdös szájú rittafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tepes rabló Mari néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

Ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

Sebastian Attila, azaz Vales kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

0: Amíg mások csak beszélnek,
1: addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
2: Bitok jó rádió. A legjobb zenéket.

Common good, let us enlist the neighbors.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, hallgatni.
6: Még több! Még több zene!

a 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitang Jó Rádiót hallgatod.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-em. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Pitangyó Rádióban.

a 80-as. Kilencvenes.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több! Még több!

ismeretlen dalok felfedezése a Bitang Jó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitang Jó Rádióban. A Bitang Jó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

és kivételesen a Bitangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
2: A Gitanglió Rádióban.

Eurodance Mánia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül minden héten Pittel.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádióban.
1: Hogyan szab Balaton bevényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikejpáncélt hordó fafogó részbőrésszel megsebzett bronztérgyű repet sarkú büdös szájú rintafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rablóbali néni!
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: évtized legfrissítőbb rádiója.
1: Ui, here comes that man again. Something in the way he moves makes me so...

Insane.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: A Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itag Jó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

Bitang jó rádió. Ha jót akarsz magadnak. Ha jót akarsz magadnak. Magad. Ale, bracie!

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tudsz segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kis Nagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: Italium Rádió. A 80-as.
1: Kilencvenes évek.

0: Bitangyó Rádió. Bitangyó Rádió.
1: Ha jót akarsz magadnak.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitang Jó Rádiót hallgatod.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitang jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

0: It's not for lack of bread, like the Grateful Dead.
1: Die.

a 80-as. Together forever and never to pass. 90-es.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, tudhat,
6: még több! Még több zene!

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.

0: Figyelem! Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you there,
4: by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last night? I don't know.

0: Beton Jó Rádió.
1: A 80-as. Together forever and never too fast. 90-es.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... ...90-es...

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok.
4: When I need you there, by my side.
5: Hello, this is DJ Antoine.

Nos, hát újra újult erővel itt vagyok. Hihetetlen, hogy az ember készül valamire, és tudja, hogy akkor megy tönkre valami. Hát, hogy akkor ez egy rövidített hungarikum lesz. De ma is megpróbálok újabbnál újabb hazai felvételeket lejátszani. És mindjárt visszamászok a csetre is. Csak itt közben összegubantolottak a kábelek, meg minden hasonló nyalánkság. Tehát ez van, ezt kell szeretni, ez az élő műsor varázsa. Itt mindenki a saját

A technikusa. A folytatásban viszont Kökény Attila és Zséda közöse a Hello című felvétele szól. A folytatásban pedig érkezik hamarosan Mainel és Tervinsky Szabadon című felvétele. Reméljük, hogy most már akadásmentesen, hibamentesen le fog menni ez a bő másfél óra. Jó szórakozást kívánok mindenkinek, és elnézést a kicsi malőrért. Magyar zenei 2 óra minden második csütörtökön 16-tól 18 óráig itt a Vitagyó Rádióban. És ahogy mondtam, Zséda és Kökény Attila és a Hello. Azt hiszem ez a felvétel az imintiekhez, az imintiekben történtekben. Nagyon aktuális, hogy Hello, Hello, újra itt vagyok. Szoktam volt mondani, megesik, hogy a csiga elesik, de ne törődjetek semmivel, egyetek zsömlét kiflivel. Most pedig visszamászok a csetre. Jó szórakozást mindenkinek!

Igen, kedves Szörnyella, én vagyok adásban. Csak egy kicsit lerövidült az adás. Tehát elő szokott ilyen fordulni. Bizony-bizony 18-ig én vagyok adásban, méghozzá magyar zenei műsorra. Folytatásban menjünk is tovább, méghozzá nem is akármivel, jön Fernando és a Repíts el messze című felvétele. Egy újdonság.

Tehát, hölgyek, urak, robogunk is tovább a magyar zenék között. Folytatásban érkezik a Remix és a Rólad Szól című felvételük, Rólad Szól az élet címmel. Aztán érkezik majd Zoltán Erika és Robi D. És itt lesz még velünk a folytatásban Russo TV és a Hazudott a szeme című felvétele is, méghozzá David Costa remixében. De többek között itt lesz még velünk Nem az a lány és Szofi, itt lesz velünk Republik, itt lesz velünk Varga Miklós és még sokan mások.

emlékszel, hogy volt? Jó pár év elmúlt, ott voltunk a dal. Így

Emlékszel, hogy volt jó pár év elmúlt, ott voltunk a dal.

hát hölgyek, urak, a folytatásban a magyar zenei két óra keretein belül érkezik majd Nem az a lány, Feed Szopi és a Dá-Dá-Dá című felvételük, aztán itt lesz velünk Republic és Ha itt lennél velem című dala. Aztán icipici stílust váltunk, hiszen érkezik Varga Miklós és a Vén Európa, aztán itt lesz még velünk többek között Oszián és a Szenvedi című felvétele is. Ezekkel a muzsikákkal megyünk tovább. Ne felejtjétek, 18 órai kezdettel egészen este 8-ig érkezik hozzátok majd Mókuska és Minden, ami zene című műsora. Bizony-bizony nem áll meg az élet. Este 8-tól pedig érkezik hozzátok Gabe Allen. Egészen este 10 óráig itt a Bitang Jó Rádióban. Tehát a mai napon érdemes lesz velünk tartani, hiszen folyamatosan élő műsorokkal várunk benneteket itt a Bitang Jó Rádióban.

Szervusz, kedves Bubu! Jó szórakozást kívánok néked is, tarts velünk, ameddig csak teheted. Minden kedves csetest, illetve minden kedves hallgatót arra biztatok, hogy hallgasson bennünket. És aki még nincs fent a csetünkön, az látogasson el a chat.bitangyoradio.com webcímre. És így csatlakozhat csetünkhöz. És hogy kik is vannak a cseten itt velünk. Itt van Bubu 81, Kata, Lara, Mazli, Pista 67, Szörnyella és Zsuzsi is. Meg hát persze én. Magyar zenei 2 óra itt a Bitangyó Rádióban. Minden második csütörtökön. 16-tól 18 óráig.

Neked pedig jó szórakozást kívánunk. Tarts velünk, amíg teheted, ez itt éppen a Magyar Zenei Két Óra a Vitamio Rádióban. A mikrofonnál pedig szerint személyemet, Pétert halljátok egészen 18 óráig. Bizony-bizony elindult a műsor második órája, hiszen 17 óra 2 perc. És hogy ígértem, megérkezett Ossian és a Szenvedély című felvétele. Pedig én úgy tudom, kedves Szöszi, hogy nem vagy ijedős, de hát valami sikerélményem nekem is lehet, hogy végre megijesztettem egy nőt. És nem is kellett hozzá a külsőm, gondold el?

0: Nos, hát hölgyek, a kedves hallgatók, a folytatásban érkezik még hozzá Dr. Béres és Veré Tomi udonsága, ugye nem bántad meg címmel érkezik a felvétel. Ezt követően majd jön Ruzsa Magdolna és az Április című muzsikája, de itt lesz még velünk Nagy Bogi és Des újdonsága a folytatásban, a Vitangio Rádióban. Természetesen a magyar zenei két óra műsor, azaz a Hungarikum.
1: Ugye megértem?
0: És remélem, ugye nem bántad meg, hogy minket hallgatsz.
1: És nincs szép.
0: Nagyon-nagyon remélem, hogy így vagytok vele. De ha esetleg megbántad, azt is megértem.
1: Ha sírtál is értem.
0: Ugye nem bántad meg? Bizony-bizony kérdezem

felvétel feldolgozása. Érkezik a Hol van az a szó, méghozzá egy 2026-os remixnek köszönhetően, ezt követően pedig érkezik majd Daniel P. és egyik legújabb felvétele. Jön tőle a Jacqueline, szintén egy vadonatúj remixben. Aztán itt lesz még velünk a folytatásban Quimby és a Don Quixote ébredése. Ezekkel a muzsikákkal megyünk tovább, de ne feledd, 18 órai kezdettel érkezik hozzátok Mokuska, és minden, ami zene című műsora kezdetét veszi egészen este 8 óráig.

Sparks ki jó voltából érkezik a felvétel, aztán Ian Help, aki énekel nekünk egy igazi szerelemről. És itt lesz még velünk többek között a Chris Rudolph és az Álmok Futók is. Chris Rudy a homokba rajzolt szerelem című dalával érkezik majd, Álmok Futók pedig a Hold dalával. No persze, hölgyeim és uraim, ez nem egy felhívás keringőre, hogy térjetek aludni, hiszen utána érkezik a Mókuska. Minden, ami zene című műsorával érkezik majd hozzátok. És sereghajtóként itt lesz még a mai este folyamán 8-tól 10-ig Gabe Allen.

Most hát, hölgyek, urak, lassan-lassan elérkezünk a mai magyar zenei két óra végéhez. De ne csüggedjetek, hiszen érkezik hozzátok Mókuska, és minden, ami zene című műsora. Továbbá itt lesz veletek este 8-tól 10-ig. Hé, Belen! Folytatásban viszont egy nagyszerű újdonsággal, egy ilyen nagyszerű dúóval megyünk tovább, érkezik Hanvai Pigi és Roberto Vinés a Sebekményén című felvétele, és ha már az újdonságoknál tartunk, akkor itt lesz velünk ismételten egy újdonság, méghozzá BSV és Nagy Bogi újdonsága, a Jégszívű Lány című nóta. Aztán visszautazunk az időbe, hiszen érkezik majd Zorán is, az ő romantikája. 2024-ből érkezik majd a felvétel. Továbbá, ha lesz még időnk, akkor le fogom pörgetni Soul Party Baby Nem Kell Más című felvételét itt a Vitangyó Rádió magyar zenei két órájában.

Nos, hát hölgyek, urak, eljött a búcsú ideje. Én mára megköszönöm mindenkinek a megtisztelő figyelmet, de ne felejtjétek, holnap 2-től 4-ig érkezem majd a Váltóműszak című műsorommal. Remélem, hogy akkor már technikai probléma nem fogja útját állni sem a műsornak, sem pedig a pontos kezdésnek. Kívánok további jó szórakozást mindenkinek, tartsatok velünk, továbbra is érkezik hozzátok Mókuska és Minden, ami zene című műsora. Velem pedig holnap találkozhatok 2-től 4-ig itt a Vitam Gyor Rádióban. További kellemes kora estét és késő estét kívánok. A mikrofonnál az elmúlt másfél órában Beatet hallottátok. Sziasztok!

Péter, köszönjük szépen a két órás adását, szuper voltál, mint mindig. A következő kettő órában velem lehettek majd, és én veletek, nagyobb öröm ez nekem. Szuper jó kis zenét hoztam nektek, Mr. Nobody és a törhet.

volt Mr. Nobody, és vele együtt a Törhetetlen, most pedig már Big Boom, és közben nézem, hogy kik vannak itt velem, itt van velünk még Pit, jaj, nem raktam föl magam, örülök neki, hogy még itt vagy velünk, van Ronnie műsorvezető kollégám, és itt van a két droidunk, itt van az én drága párom, a Tesz, aki azt írja, hogy ameddig össze nem esek, addig csak megyek, nagyon átjön a szövegen, nagyon zene. Így van velünk, van a Biborkánk is, itt van Bubu, és nyilván itt van mellette Bubuné is. Sziasztok, velünk van Kata, Lara és Pisti is, illetve vannak külsős hallgatóink is. Ha minden igaz, akkor itt van velünk Szilveszter. A kis kozmás seggünk, kozmás seggű pipink, és a kis Petrusom is ott van mellette.

Van nekem egy kis szabolcsi otthoni kis kolléganőm, ha lehet így mondani. Őt úgy hívják, hogy Viki. Köszöntelek téged is nagyon-nagyon sok szeretettel. Érezd jól magad te is velem, velünk. Szóljon neked is a Big Boom!

Nem hagyjuk ki az egyéb helyekről hallgatókat sem. Sziasztok, szép délutánt vagy kora estét nektek. És vigyorog a Viki. Nem gondoltad volna mi. Szívesen.

tény, nem mostani zene. Viszont nagyon sokan szeretjük, ugye? Ő Mary Joy és a Touch by Touch.

Wolfi, hogyha itt vagy, akkor egy üzenet a chatről, vajon kitől? Katától üdvözlöm Wolfit, és Beát, az üzenet átadva. Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntöm Szörnyellánkat is, aki most érkezett meg közénk. Szia-szia! Csücs, leérezd jól magad, te is velünk! Ugye tudjátok, hogy én azért nagyjából a retro zenéket hozom 90-es évektől,

Artus azt írja, hogy hát valahogy péntek az én napom, testem a zenére, hangulom, nagyon jó volt a szed. Kata megköszönte nagyon szívesen, és ahogy mondtam, 90-es évek. Holiday Repjét hozom nektek, 1986-ig foglak benneteket visszavinni a zene világába. Én nagyon szeretem.

Köszönöm szépen, Wolfi. Bea, neked is köszönöm szépen. Nyomjad, Viki! Jobban telik az idő, hidd el, van, amikor azért ugrok be adásba, hogyha úgy van időm. Hogy akik éppen dolgoznak, nekik könnyítsek egy kicsit legalább az a két óra, amennyit bejövök. Az könnyebben teljen.

2026. 5. ó 7-e van, ha minden igaz, akkor csütörtök. Ma is vannak névnaposaink. Ma a Gizellák ünnepelgethetnek. A Gizella egy germán eredetű női név. A jelentése női túsz, a női kezes, kedves Gizellák. Hát, nem lennék női túsz. Mondjuk én nem is lehetek. Az első fél percben visszahoznának, sőt, ők fizetnének, hogy engedjenek be az idevalók, a hazaiak. Szóval Gizellák, boldog névnapot nektek! Nem is lenne rossz üzlet egyébként, valaki raboljon el, és fizessen értem, hogy hazahozhasson. Na, figyelj! Azt mondja Krisztián, hogy gyere kislány!

Kata azt írta nekem, hogy ő szeretné hallani a repülőktől a Holiday rappet, mert hogy ő nagyon szereti Geszti Péter zenét. Hát akkor Kata, tessék, itt van a tiéd.

a létől a tudatit fel. Na és megérkezett az én drága kis Petrusom. Szia, csajosom! Örülök neki, hogy itt vagy. Remélem melletted van a kormos segű pipi is. Szia, pipi!

Na és érkeznek a kedves hallgatóink, megérkezett időközben Márián kis fia barátnőm. Mindig a parti. Igen, úgy volt, hogy ma nem leszek. Szórakozom az életem. Aztán mégis vagyok. És innentől kezdve minden héten csütörtökön 18 órától 20 óráig fix időben mindig itt leszek, amikor csak tudok. És a szombati napom is fix. És már itt is van nekünk a kicsi nyúl. Nem bírok a véremmel.

megérkezett Szörnyel Lánk is. Ugye Szörnyel voltál már fönt az adásom alatt, mert én láttalak, csak akkor még nem írtál be. És azt hitték, hogy nem jól láttalak pedig, de tudom, hogy itt voltál. Érezd jól te is magad.

Kata nem mondott semmit. Óha, szép zenét hozok nektek. Úgy kezdi, hogy... Lassú zene. E17 és a Stay.

thing now. Én úgy látom, hogy megérkezett hozzánk valaki, aki nem más, mint a mi drága maskuránk, Szia Csajci. Pont be is írt, sziasztok, szép estét mindenkinek. Na, hol is van a Béla? Júj, most majdnem mondtam valamit, hogy hol van. Tudod, mit kimondom? Rajta ülök. Szép estét kívánok én is, neked érezd jól magad velünk.

0: Azt írja a maskuránk, hogy szia drága jó Adit, köszönöm szépen, és már megyünk is tovább, a maskuránk közben bedobálgatott egy csomó puszit.
1: Nagy sikerű szél.
0: Figyeljetek!
1: Sötétedő kislány.
0: Megmozgatjuk a rekeszizmokat újra.
1: A gyerekesek röhögnek, jól van? A fényre sötétedő kislány és a gyereknap című epizódot előadják az apuka Hadházi László és a kislány Aradi Tibor.
2: Apa, apa, nem tudom felvenni a sapkámat.
3: Miért, nincs fejed?
2: De van, csak nem jön rá a sapka.
3: Mert az egy zokni. Húzzál inkább símaszkot, úgy kevesebb látszik belőle.
2: Miért csúnya vagyok?
3: Dehogy is, hát minden gyerek szép a maga módján. Csak neked ez nehezen megy. Amúgy meg anyádra hasonlítasz, neki meg a símaszkál a legjobban.
2: És miért kell felvennem a sapkát? Elmegyünk a valahova.
3: Figyelj ide, ha jó leszel, kinézünk a gyereknapra.
2: Megyünk valahova, jaj de jó, hova megyünk? Vidám parkba, hihi.
3: Most nem. Nem megyünk a Vidám parkba.
2: De sosem megyünk.
3: Így van, most se.
2: Állatkertbe?
3: Ott meg már voltál.
2: Léci, léci, léci, léci, léci, léci, léci, léci, léci.
3: Persze, hogy megint azt higgyék, kiloptalak a ketrecből, mi? 3 órát ültem miattad a rendőrségen, mert nem voltál hajlandó megszólalni.
2: Igen, mert Maki Majmosat játszottam. Mak-mak.
3: Azt ugráltál a rendőrbácsi asztalán sapka nélkül. Még jó, hogy anyád odajött, hozta a születési anyakönyvedet meg a banánt. Aztán persze anyádat tartották ott a símaszkán.
2: Apu és a gyereknap az olyan, mint egy felnőtt nap, csak még kicsi és kés villaolló kezében nem való.
3: Nem, a gyereknapon a gyerekeket ünnepeljük.
2: Akkor ünnepeljünk engem, és vegyél nekem tortát, meg halálcsillagos legót, meg pónit, de ne egyet, hanem kettőt vagy sokat, meg valódi sündisznót, meg mégsem halálcsillagos legót, hanem inkább királylányosat, és a sündisznót plüssből, hogy ne legyen szúrós. A torta meg nagy legyen, és a póni meg póni, jó? Esetleg róka.
3: Kislányom, a gyereknap az nem ilyen ünnep.
2: Hanem akkor olyan ünnep, hogy vigyázva kell állni, és a himnusz alatt nem szabad kirúzsozni a tengeri malac szemét. Olyan ünnep.
3: Te kirúzsoztad a mazsola szemét.
2: Ja, akkor nem.
3: Na figyelj ide, kislányom. A gyereknap az olyan, hogy mindenféle programok vannak a gyerekeknek.
2: Olyan windowsos?
3: Nem, inkább olyan működős. Tudod, lehet menni például koncertre.
2: De én nem szeretek énekelni.
3: Az jó, mert én meg nem szeretlek hallgatni.
2: Apucika, figyelj. A tengeri malac a tengerben él.
3: Dehogy is, az csak a neve.
2: Akkor a mazsola nem szereti, hogy vizet öntöttem az akváriumába.
3: Na ezért nem megyünk sehova, mert mindig rossz alkotsz. Pedig a gyereknapon szokott lenni ilyen kézműves foglalkozás. Lehetett volna agyagozni.
2: De jó. Akkor én agyagozok magamnak egy szerelmes pár pónit.
3: Azért inkább csak ilyen vázát meg agyagedényeket szoktak ám.
2: Az mi az az agyagedény?
3: Ilyen kis köcsög.
2: aki mondja.
3: Figyelj ide, ha mégis jól viselkednél, akkor esetleg kimegyünk a Kossuth térre is, jó?
2: Minek? Verekedni?
3: Apa bácsi most olvasta, hogy 80 teherautóval rengeteg homokot vittek oda, tudod?
2: És nem félnek a bácsik, hogy attól homokosak lesznek?
3: Van, aki nem fél.
2: És légvár nincs?
3: De van, bent van a parlamentben.
2: Apu, és ha megígérem, hogy jó leszek, mint egy póni, akkor elviszel valahova?
3: Megígérem, hogy ha jó leszel, elmegyünk a kis állatkereskedésbe, és akkor kapsz egy olyan állatot, amit nem lehet elrontani.
2: Júj, de jó, mit kapok?
3: Vasmacskát.
0: Viki szeretne kérni tőlem egy zenét, igaz, hogy éjjájos. Annyira nem rajongunk, érte, de vannak köztük jók is. Már nem írta, hogy mit akar, csak leírta az előadót és a szám címét. Legközelebb írt, hogy mit szeretnél vele. Itt van a zene, tessék a tiéd!

0: Bitangyó Rádió.
1: Szia, Boborján!
2: Na, mi van?
1: Semmi. Ő már itt az E-Type. 18:40 perckor.

Közben Kata kiabálja, hogy ez egy fa, és írja, hogy kenyér. Tényleg újra ez kell.

Hallottad? Etált mögött megbújt az a bizonyos fa. Ez egy fa. A végére tesszük az S betűt, és már jó is.

0: akkor jöjjön közkívánatra.
1: Ez egy fa.
2: Ez egy fa.
1: Ez egy fa.
0: A fogyos zeném. Ez egy fa, ez egy fa, ez egy fa, ez egy fa. Fa, de szép. Ugye nem felejtettétek el a szöveget. Esetleg már egy-két napja nem járt a fejetekben éjjel-nappal. Hát most azért vagyok itt. Úgy felelevenítjük a szöveget. Hogy is van ez?

Én örülök, mert ez egy fa, ez egy fa. Világ legjobb zenéje.

0: Remélem maskulánk is énekel ott a munkahelyen. Ez egy fa, ez egy fa. Hamarosan megdoblak benneteket egy kenyérrel.
1: Ez egy fa.
0: Úgy kedvesen. Valaki kérdezte, hogy hol van Solti a béka, amire azt mondtam, hogy itt ülök rajta.
2: Ez egy fa.
0: No, remélem mindenkinél rögzült. És megint egy pár napig éjjel-nappal ezt fogjátok majd fújni, hogy ez egy fa, ez egy fa. És akkor most jöjjön az a bizonyos kenyér. Bord, buzán, békességet és kenyeret mindenkinek a fülébe. Techno verzióba. Illetve Highstyle remixben. Kenyér. Kenyér.

No, remélem ez is rögzült. Hozok nektek egy kis cuki kecskét. Aztán már ha kecske és békáról is esett szó, akkor jön a kecskebéka is. Figyelj!

0: Szia, Phoenix! Ágára!
1: Ha már így sem volt jó, úgy sem volt jó,
0: sehogyan sem voltam.

0: csaga!
1: Más pipije volna, jó, ugye Főnix? Gyertek, bítangyók! Hopp, hopp, szedd a lát!

0: Jaj, de jó valakinek!
1: Kezede? Mit hallottam? Mi lesz itt?
2: Na mi lesz? Mondjad, lökjed ma!
1: Hát hatalmas nagy buli lesz, vagy mi lesz?
2: Ne adtuk, mi is megyünk!
1: Hogy hova megyünk? Itt maradunk és kockulunk.
2: Nincs kocka! Buli van!
1: Jó, hát tényleg, a buli van. Képzede, azt mondják, hogy ez már hasonlít valami termonukleáris folyamathoz.
2: Na ne ma! Akkor felrubbanunk!
1: Nem, szerintem szétpukkadunk a röhögéstől.
2: Oké, menjünk!
1: Mondtam már, ne a bombát piszkáld,
3: hanem a rádiót kapcsold be, jól van?
2: Hade, hol is kell az pontosan?
1: Tudod, ott a zöld gomb nyomi.
2: Nem a piros!
1: Nem, a zöld.
2: Ja.
4: A mikrofonnál most Mókuska.
0: Na és akkor Marika, figyelj, a következő zene a tiéd. Illetve mindenkié is, persze. Eljön Minelli. És a Rampampam egy jó kis remixben.

Hát ez azt írja nekünk, hogy rampampam, ez egy fal rampampam. Hát akár. Hát dobjam be szerinted. Mixeljünk egy kicsit. You shot me, then you got me, and I'm like damn, yeah, I'm bum bum. I see the satisfaction in your eyes. Figyelj.

és ha már itt van Petrusom, azt írja amúgy, hogy életem zenéje, van nekünk egy közös zenénk. Edulolnám, ő Veri, az enyém és a tiéd.

nagyon szívemből tetszett, majd gondolj rám, ha az utad véget ér, én jó voltam hozzád. Eldúdolnám. És a háttérben Nona is eldúdolná.

0: fasz tudod Twitch. Play no games,
1: play no games. Ja, énekeljem én!
2: Egészen pontosan 19 óra van. Átugrottunk a második órába, eldúdultuk. Meg még fogjuk is egy jó párszor. Figyelj! Kenti G. És a Vek.

Viki belemerült a fába. Mert ez egy fa, ez egy fa. Az meg ott egy valami. Eszel a végén. De kis szennya vagyok.

Szia Csajszín, megérkezett hava is. Hey, hey, hey. Érezd jól magad nálunk. Külsős hallgatók, sugok nektek valamit. Bitangyo Radio.com. Gyertek!

És amíg megy ez a kis kellemes zen, addig megnézzük, hogy milyen időre számíthatunk az elkövetkező egy-két napban. Pénteken kellemes májusi időre lehet számítani, kezdetben napos időre van kilátás a térségben, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat, de számottevő csapadék nem várható. Általában gyenge, mérsékelt marad az északnyugati szél, hajnalban 11, délután pedig 24 fokot mérhetünk. Szombaton a napsütést fátyol és komoly felhők zavarhatják. Kora reggel a délkeleti határhoz közel kisebb eső nem kizárt, majd napközben az ország nagy részén nem várható csapadék, de elszórtan egy-egy futó zápor, esetleg zivatar kialakulhat, erre nagyobb esély nyugaton és északnyugaton mutatkozik. Több tájegységünkön élénk lökések kísérhetik az északi a szelet. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 14 fok között alakul. Napközben kellemesen meleg időre van kilátás. 22 és 27 fok közötti maximumokkal. Én erre már nem azt mondom, hogy kellemes tavaszias idő, hanem hogyha azt mondják, hogy 27 fok van, akkor kint a napon lesz vagy 35. Ott haltam meg, mentem! És jöhet a medence. Ki az udvarra? Hát bizony az már nekem olyan idő, hogy

közben az oldalunkon kétszer-háromszor néztem meg, hogy mi történik. Kettő darab csirke napszemüvegbe, szívecskés rózsaszín napszemüvegbe táncol. Ez ám a nyár! 90-es évek újra. A szám címe, ha csak annyit mondok, hogy OPP, fogjátok tudni. Figyelj, te beat hang. Te is te beat hangot kint a konyhába. Igazi autózene ez is.

Na nekem ez olyan jó kis 8 kereszt zene. És én képes vagyok úgy beöltözni is. Fejkendő hátul megkötve, vagy elől oldalt. Képes vagyok a nyakamba venni ezt a kis henger alakú hangfalunkat, hangszórónkat. Ott tesznek a nyakláncát, és a múltkor így hívtam fel a kicsi lányomat, aki besírt rajtam.

Yeah, you know me. Képzeljétek el, mit találtam. Egy zene, amit én még nem hallottam. Hazai előadó. TNT. Ugye, itt alszol, ez a számnak a címe.

szuper jó kis zene újra a TNT-től. Ugye itt alszol. Na gyertek, akkor ígyunk egy jó koktélt. Mert miért ne lehetne csütörtök este? Sheila és Andreas Merck fel fogja szolgálni nektek.

és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel.

Ellen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

0: is kivételesen a Bitangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.
1: Mi a hibám, amit vétettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dégjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.
2: Még nem tudom, hol is a cél, és

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitok jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülye zombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kisnagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld el, van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványa tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: Amíg mások csak beszélnek, addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
1: Hol nem volt? Élt valahol a világban egy fiú és egy leány. Az égiek véletlennek tűnő akaratából talán egymásra találtak ők egy varázslatos éjszakán. S mivel a mondás úgy tartja, hogy véletlenek már pedig nincsenek, ezért e mesebeli történetről úgy hírlik, előre megírták az istenek.